Press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press chest, press